0: o se to me digest no en to me digest ye 3 hours solid na aduane wuki here what to say aduane aduane sent o mu afia to me ma wunye stomach osa emwe to me ma wode o ma no ka wo liver ana wo kidney emwo no virus to me benyini ema be ma wo yellow sperm count to me ma sebi wo be ma ne sote yeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete ni wo ho ama wo nan etumi tatai afi wo junso a emu pai mienu afi de bia junso kan no wa anya faster na wo ba junso saa ne ma nyina ekoso a wanhwe ye da ko ye de tupu be she wo be mem afi ye de she mu pe na abeda ne asem oba soso etumi ma na se na wo de nyame anya dum afi bo se na wo de e sabi okojunso a na epie a wo de na nyame amane baabi no na wo de no epie ba down eba ne saa ebetumi diwewu ebetumi ekun ebetumi asel mesrel problem bi a wo we face maka akyere wo se ma nyame endile ma nyame nji nsem gane ni pe no otumi fra wo na wa hye wo date no be wie no wa pe ne be bia tena obi o ma na aye no me bisa mo se so ka problem ne kyere ma na oni me se ne ho ato no unless there wo betu anamo ne ya ma wo eduro na ni kasam ne se se wo fie mpo no wo kyire a ye tumi de eduro e ma ne wo na ye wie ya bosom pa ye na wan kasa wo hu se onyame odidi kin ma ba e ma butai jare bia na edi wani stroke aka wa tufo wa dwini nyina wo nkai hwe bomodi pe ye kyire akwan dikin ma mi wa kasiwa se ne papa aka no wo ba kasiwa new market na wo bisa black and white restaurant obi aba kyerɛ wo black and white na wo de wudu a menko restaurant ho na nko bisa restaurant fo ne se me hwe dikin ma wo de wudu wa mfuturo kwa na da ho na afa so ko straight down kwa na pimpɛ turn right wo turn right and wa sia turn left wo turn left na ko straight ana se bisobi se bamboo spot wo be do nim tree due bebre wo de wudu ho pɛ bisobi so mpacho me ko papa na oyee duro no ne nyina mu no wo ho kyere wa me wie me bɔ me na mafa ma me fa number na wo nka nkyere me se mpacho me fa na ma ne wo me phone no so me number e nante wo fa no twro bibi hye ho se dikin na me hwehwɛ no wo fa na ma so wo de mo bi a kyere ne mu na fitie eduro di guta kyere ma se meme duro aye haban kruji a wo de be gyina wonan so nyame adom eduro di guta kyere ma se ma ka kyere wo se fa no yonko ne wiase ma ntwe me hunu yanka mpeni na eka ye oba kwase ye ne ntam ka no no me hunu yanka na ka kyere nyame adom meme duro ewo papa ene se oye ye de bompa ye ene ewo ne nyina wo fra na wo pe bi a kofodua wo fra fa o pen wo paper ye ba ma wo na ma Gulf City mo amu wo dowonya mo amu wo sprinters tema ene so tu mo manjo sweduro mo fra ye ba ma mo number na mo ape bi na afi wo pa nemom se wo yare a pacho dikin me ho anopa 738 matenase problem bi a wo no fabra man twe na yare enku ansa na wa ba hwe dikin me number no aye 0246 0270 66 0246 0270 66 for the last one 0246 0270 66 Amen.
1: Amen. Yo, somebody, you know, I better not feed you. I'm not going to be free. Why your disability? Your mom, no, no, my church, if I'll be out again, you know, you're in tea, and you're in for my 5:30 pet. Almost sorry, penna. You're the birthdays at Wasso. Birthdays since you do soon offer. Next and bar, send a text message and a WhatsApp paper 024-336-8145 024-336-8145 Dini George Akwanda na yehwe bebia awrade die bedru so amre no Collins e bie kwana to na ye ma menmo etimi atransi. God bless you.